0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bizonytalan helyzet miatt rohamosan csökken az érdeklődés a külföldi munka iránt. Ingatlan adó kedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok. Nyugtalanító adatok derültek ki egy felmérésből, a fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egyre bizonytalanabb nemzetközi helyzet miatt csökken a romániai munkavállalók érdeklődése a külföldi munkalehetőségek iránt. Az év eleje óta mintegy 28 ezer jelentkezést regisztráltak külföldi állásokra, ami az összes álláspályázat mindössze 1%-át teszi ki. Az EJOBS által készített felmérés szerint az év hátralevő részében sem várható jelentős változás ezen a téren. A kutatás alapján a megkérdezett álláskeresők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy komolyan fontolgatja a külföldi munkavállalást, idézi a felmérés eredményeit a news.ru. Az év eleje óta a legtöbb jelentkezés Németország, Hollandia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Egyesült Arab Emirátusok, Svédország és Franciaország felé érkezett. Ingatlan adókedvezményben részesülhetnek az önerőből napelemet vagy hőszivattyút telepítő, illetve környezetbarát hőszigetelést alkalmazó háztulajdonosok egy korábban elvetett, de most leporolt törvénytervezet szerint. A kedvezményekkel a közfelháborodást okozó idei adóemelések okozta sokkon próbálnának enyhíteni. Ennek megfelelően a tervezet lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy döntsenek az épületadó aluli mentesség vagy kedvezmény megadásáról azon épületek esetében, amelyeknél a tulajdonosok saját költségükön beruházási munkálatokat végeztek napelemek vagy hőszivattyúk telepítésével, illetve az épületek környezetbarát anyagokkal történő hőszigetelésével. A fiatalok többsége szerint rossz irányba halad Románia, de nem terveznek kivándorlást. Derült ki az INSCOP legfrissebb felméréséből, amelyet a 18 és 35 év közöttiek körében végzett. Egy átfogó közvéleménykutatásról van szó, amely nagyon sok témakört felvetett, az adatok pedig nyugtalanítóak. Az INSCOP vezetője szerint kevésbé ismert és ritkán megvitatott valóságra világítanak rá, ami a társadalom és a döntéshozók krónikusan alacsony érdeklődését tükrözi a fiatalok iránt. Széleskörű elszegényedés, polarizáció, lakáshiány, munkahelyhiány, mentális egészség, reproduktív egészség, közbiztonság, valamint családon belüli erőszak kérdései, ezek a fiatalok által legfontosabbnak tartott problémák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre többször kér kölcsön az állam a lakosságtól, s bár vannak előnyei, az állampapír nem csodaszer. Hamarosan már nem csak a közterületfelügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Aki ma megtakarított pénzzel rendelkezik, könnyen szembesül a kérdéssel, bankban tartsa, állampapírba tegye, euróban őrizze, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodjon. Romániában az állampapírok adómentes kamattal csábítanak, a bankok promóciós betétekkel versenyeznek, az infláció viszont továbbra is erős ellenfél. Az állampapír olyan kölcsön, amelyet közvetlenül az államnak adunk. A lakosság megveszi az értékpapírt, az állam pedig vállalja, hogy a futamidő végén visszafizeti a pénzt, és közben vagy lejáratkor kamatot fizet. Ugyanakkor az állampapír nem kockázat. Mentes csodaszer. A legfontosabb korlát az, hogy a pénz egy időre le van kötve. Ha valaki a családi vésztartalék teljes összegét több éves papírba teszi, kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha váratlan kiadása adódik. A másik nagy ellenfél az infláció. Ha az árak évente 9-10%-kal nőnek, egy 6-7,5%-os kamat ugyan mérsékli a veszteséget, de nem feltétlenül őrzi meg teljesen a pénzvásárló erejét. Hamarosan már nem csak a közterületfigyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal a Quantum Cyber Systems és a Helion cégekkel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára, és 4 hónapon át tart. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. Miközben a gyerekek és fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több eset is azt mutatja, hogy az ezekkel folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A közösségi média és az AI chatbotok használata így együtt már nagyon korán formálja a gyerekek digitális lábnyomát, sokszor anélkül, hogy ennek következményeivel tisztában lennének.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai óvóhelyek többsége használhatatlan, a lakosság töredékének jutna hely vészhelyzet esetén. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Áttörés 36 év után. A betegek hamarosan digitálisan is hozzáférhetnek saját egészségügyi adataikhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Romániában nyilvántartott polgári védelmi óvóhelyek mindössze 10%-a működőképes, derül ki a belügyminisztérium egyik jelentéséből, amelyet a G4 Media ismertetett. A dokumentum szerint az országban 2025 végén összesen 5770 óvóhely szerepelt a hatóságok nyilvántartásában, ezek többsége azonban csak részben használható, vagy egyáltalán nem működik. A téma a galaci drónbecsapódás után vált újra aktuálissá. Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy milyen állapotban van Románia polgári védelmi infrastruktúrája egy esetleges válsághelyzet vagy támadás esetén. A jelentés szerint még akkor sem lenne megoldott a lakosság védelme, ha valamennyi óvóhely megfelelő állapotban lenne. Az ország teljes befogadó képessége ugyanis körülbelül 650 ezer fő, ami Románia lakosságának csupán kis részét fedezné. Új oktatóközpont létrehozásán dolgozik a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság, ahol elsősegélynyújtást és prevenciós képzéseket szerveznének a szülők számára. Emellett folyamatban van a Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a Gyermekrohamkocsi megérkezik című kiadvány román nyelvű fordítása is, mondta el Kis Balázs, a Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság elnöke és a Gyermekmentő szolgálat alapítója. A könyv fejezetei egységes felépítést követnek, röviden bemutatják az adott állapotot, annak lehetséges okait, a megelőzés módjait, valamint azt is, hogy milyen tévhitek vagy hibás reakciók ronthatnak a helyzeten. A kiadvány külön színkódolt részekkel segíti a gyors tájékozódást. Néhány hónapon belül elérhetővé válik Romániában az új digitális egészségügyi platform, amely összekapcsolja az egészségügyi szolgáltatókat és a pácienseket. A rendszer lehetővé teszi majd, hogy a betegek végre megtekinthessék elektronikus egészségügyi dossziéjukat, ami jelentős lépés az egészségügy digitalizációja felé. Ugyanakkor a digitális orvoslás új szemléletet és alkalmazkodást igényel az egészségügyi rendszer részéről is. Ide tartozik a kiberbiztonság kérdése, a betegek adatainak védelme, valamint az orvosi tevékenység újfajta megközelítése a digitális eszközök használatával.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on. 7-től pedig csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztünk ám benneteket. Elsőként Zara Lászon slágerével érkezem tőle a Midnight Sun.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Reggeli plusz a plusz FM-en. Könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. És amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert komoly problémát jelent Romániában, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Dragos Pészláru elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg kb. 15-16 ezer lei között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. Érdekelne is, hogy szerintetek hogyan fordulhat ez elő. Várom a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

támogatásban részesülnek. Nos, ez egy régóta fennálló strukturális és jogi hiányosságokból adódó probléma, ami elsősorban a rendszer szintű káoszból következik. Az állam nem rendelkezik egységes, központosított és átlátható bérnyilvántartással az összes közalkalmazottról, és persze az sem segít sokat, hogy vannak úgynevezett különleges bérlehetőségek. Egyes intézmények, például autonóm hatóságok, szabályozótestületek, állami vállalatok saját maguk határozhatják meg a bérkeretüket, kikerülve az általános bértörvényt. Aztán több helyen is halmozhatók a pótlékok, a merev és bonyolult pótlékrendszer miatt az alapfizetésre ráépülő egyéb juttatások, mint veszélyességi, vezetőségi hűség és egyéb pótlékok, ha többszörösére duzzasztják a végösszeget. A mindenkori kormányok és a parlament gyakran hoztak olyan jogszabály módosításokat, amelyek bizonyos érdekcsoportoknak vagy ágazatoknak, például az igazságszolgáltatásban vagy a pénzügyi szektorban mentességet adtak a bérplafonok alól. Úgyhogy érdekelne is, hogy szerintetek hogyan történhet ez meg, vagy hogyan fordulhat ez elő. Én biztos, hogy továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.

Jonas Brothers és tőlük a No Time to Talk, viszont annak most épp itt van az ideje, hogy beszélgessünk arról, hogy szerintetek hogy fordulhat az elő, hogy bizonyos közszférában dolgozók az államelnök fizetésénél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A jövőben talán majd lehet némi átláthatóság a kérdésben, ugyanis a munkaügyi minisztérium nyilvános vitára bocsájtotta az új közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amely tartalmazza az új bértáblákat és azok bevezetési ütemtervét is. A tervezet szerint az állami intézményeknek évente kétszer, április 30-án és október 31-én kötelező lesz közzétenniük a közpénzből fizetett alkalmazottak munkaköreit, alapbéreit, pótlékait és egyéb juttatását. Az intézményeknek saját székhelyükön és hivatalos honlapjukon is nyilvánosságra kell majd hozniuk az összes közpénzből finanszírozott munkakört tartalmazó listát. A szabályok megszegése esetén az adott intézmény vezetője szabálysértési felelősséggel tartozik, és 20-30 ezer lei közötti pénzbírsággal sújtható. A közzétett lista tartalmazni fogja a munkakörök kódját és megnevezését, az alapilletményt, a beosztási bért vagy havi juttatást, továbbá a különféle pótlékok megnevezését, számítási alapját, százalékos mértékét, bruttó értékét és azok jogalapját. Az intézményeknek ezen felül minden egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást, valamint az esetleges bérkorlátozásokra vonatkozó információkat is nyilvánosságra kell hozniuk. A törvénytervezet előírja azt is, hogy az állami intézmények évente elektronikus formában továbbítsák a munkaügyi minisztériumnak az alkalmazottak bérezésére és munkaköreire vonatkozó adatokat. A jogszabálytervezetet a következő időszakban a parlament elé terjesztik a törvényalkotási folyamat megindítása érdekében. Én pedig a kellemes ébredésetek érdekében továbbra is szállítom nektek a legnagyobb slágereket.

Jó reggelt Nagyvárad! Az elmúlt percekben Junior Jack Schlager szólt, a következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, akinek jó hírei vannak. Úgy néz ki, hogy szépen fokozatosan visszatér az egyértelműen nyárias időjárás, bár ez tényleg egy fokozatosság lesz a mai nap folyamán is, ugyanis eléggé változékony lesz az égbolt, naposabb és borúsabb időszakok fogják váltogatni egymást folyamatosan, de a felhősebb időszakokban sem kell csapadékra számítani, csak kellemes melegre. Már most is 16-17 fok körül mérhetünk, viszont napközben akár 27 fok körül is fogunk tudni majd maximumként. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket, és nagy terhelésnek nincsenek kitéve a város útjai sem. Ezekben a percekben még könnyen járhatóak egyébként a megye útjai is. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a

0: 6 óra 40 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy új megállókat iktat be a 13-es és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonkénti beiktatott plusz egy-egy megálló a következő, a megyei kórház felé a Györgye Dózsa utca 17 szám alatt, míg a nagypiac felé a Dózsa utca 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTR. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löpussulói utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg: Denszusiánu irányába Onest Tilor 15B, Onest Tilor körforgalom, Bárkőlúj és tovább a megszokott útvonalon, a Komplex Szeleusulúj irányába Bárkőlúj 3, Simeon Börn utcai, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Mi is haladunk tovább a megszokott módon, úgyhogy érkezzenek nektek ismét.
1: Legnagyobb slágerek plusz magyar kedvencek plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a plusz.

6 óra 48 perc van, jó reggelt, ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy szerintetek hogy fordulhat az elő, hogy bizonyos közszférában dolgozók az államelnök fizetésénél jóval magasabb juttatásban részesülnek. Magyar János azt írja, szerintem a politikusok fizetését visszamenőleg is fel kell emelni. Mégiscsak szörnyű, hogy azok az emberek, akik a nap 24 órájában azért küzdenek, hogy a népnek magas életminőséget biztosítsanak, ilyen kevés fizetésük van, mindenképpen duplájára kell emelni a jövedelmüket. Meglehetősen ironikusnak érzem a kijelentésed. Aztán Kollár témája is írt, ez Románia, még az elnöknek is kicsi fizúja van szerintem. Aztán Csikipár is írt, mert mindenki becsületes. A volt államfőtől, amikor megkérdezték, 4000 lejből hogy sikerült 6 lakásra szert tenni, míg más tanár alig húzza ki a hónap végéig, azt válaszolta a becsületes munkával. Aztán Madacsai Varga István is kommentelt, ha zsákszámra lenne pénzük a politikusoknak, akkor is elégedetlenek lennének. Ha valamelyik politikus cserélne velem csak 6 hónapi fizetést, akkor látná meg, milyen árak vannak. Aztán Dalos Aranka is írt, akik a húsos fazék mellett ülnek, azok osztják a pénzt szinte számolatlanul. Azért tülekednek a jó zsíros állami szférába az ügyeskedők. Nem helyes. Attól, aki magánszektorban munkáltató, nem sajnálom a fizetés, mert ő csinált valamit, de a vasút, az erdőgazdálkodás, áramszolgáltatás igazgatócskái olyanok, mint a kullancs, szipolyozzák a pénzt is, a melósnak nem jut, de akkor azok is megtéveszthetők is eladják, ami mozdítható, így ők is részesülnek a marzsából. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, jó nekik, hogy ilyen jól keresnek, én csak azt tudom, hogy én mennyit keresek, és az sajnos sokkal kevesebb, mint az őik. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul, ezúttal is a legjobb dalok is, érkezik hamarosan Anita is, és akkor fogunk mi ebben a témában is beszélgetéseket folytatni, de addig is, akkor a legnagyobb slágerek fognak nektek érni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új strádaszakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővül Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett, napos és borult időszakok váltogatják majd egymást, de csapadékra a felhűsödés ellenére sem kell számítani. Arra viszont nyugodtan lehet, hogy a hőmérséklet is hasonlóan kellemesen alakul, mint tegnap. Jelenleg is már 16-17 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most is olyan 27 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Június 3-a szerda van. Boldog névnapot kívánunk Klotild nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Komoly problémát jelent Romániában, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Pusztláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárca vezetőjét arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pusztláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani, ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése haladja meg az államfőbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közszférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő arányrendszer alapján rendezzék újra.
0: De csodálatos, tényleg jó hír, hogy újra fogják rendezni, és vajon akkor ez azt fogja jelenteni, hogy még többen lesznek, akik majd
1: még többet közel keresnek.
0: 20 ezerre keresnek. Tehát, hogy egyen meg a szívüket, de tényleg. Tehát ilyet, hogy még az állam elnöktől is jobban keresnek egyesek. Hát, na jó, mondjuk nem feltétlenül kell, hogy a pozíció mértéke határozza meg a keresetet.
1: Ez pedig általában ez a jellemző. Azért, őszintén szólva.
0: Nyilván, de inkább az a furcsa, tudod, amikor valaki ilyen kevésbé felelősségteljes munkakört tölt be, és akkor mellette meg ugye, hát mondjuk azt, hogy az átlagnál kicsit jobban meg van fizetve.
1: Hát ez biztos puszta véletlen.
0: Ugye?
1: Nem.
0: Na, hát én is így gondolom. Ja, nem. Na, de az a helyzet, hogy azért is szomorú,
1: igen,
0: hogy erről kell beszélni, igen, vagy hogy egyáltalán ilyen felmerül, mert ugye az utóbbi egy évünk az arról szól, hogy ugye megszorítások hátán.
1: Ilyen adó, olyan adó.
0: Így van, tehát hogy próbálnak minél több sápot levenni rólunk, és ugyanakkor meg hát vannak ezek a csontvázak, amik így esnek ki azért a szekrényből, hogy másik oldalon meg mennyire durván folyik ki a pénz, ugye az állam kezéből, vagy ugye folyik át a rendszerbe, az ő rendszerükbe. Úgyhogy én bízom benne, hogy ennek egyszer s mindenkorra most már sikerül majd pontot tenni a végére, és akkor ez az arányrendszer, amit most kitalálnak, ez majd azért valami szabályozással fogja ellátni legalább az adott pozíciókhoz kapcsolódó fizetéseket, mert az ugye normális, hogy van egy végzettséged, ugye ha a végzettségednek megfelelő pozíciót betöltöd, akkor van neked ugye kezdőként egy alapbéred, és akkor arra még jönnek különböző ilyen kiegészítő jövedelmek, esetleg, hogyha van nyelvvizsgád, még akkor az ugye plusz pénz, meg szóval na, tehát, hogy ha van egy konkrét rendszer, ami alapján tudsz haladni, vagy ami alapján el tudja azt dönteni bárki, hogy ugye így az állami szektorban, vagy a közszférában milyen fizetések lehetnek, hogyha ezt így szabályokhoz kötik, akkor az korrekt, mert azt akkor lehet felügyelni, lehet ellenőrizni.
1: Olyan aranyos vagy, hogy ezt így mondod.
0: Tényleg?
1: Igen, de már olyan lelkesen mondod, hogy majdnem elhiszem, amit mondasz. Igen, nekem nincsenek ilyen
0: szóval
1: nagy...
0: Szóval nem sikerült.
1: Hát nekem nincsenek ilyen nagy reményeim, megmondom őszintén. Szerintem mindig ott lesz az. Ne legyen igazam, de én úgy érzem, hogy mindig ott lesz az a kisbetűs rész majd a szerződés alján, hogy XY, ezért vagy azért erre a fizetésre jogos volt. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt ki fogjuk tudni így gyökerestől szedni a rendszerből, hogy nem működjön tovább ez, hogy kinek a kie is.
0: Én nem feltétlenül kergetek most hiú ábrándokat ezzel kapcsolatban, most egyik napról a másikra megszűnjön, nem erről beszélek, hanem hogy ellenőrizhetőbb legyen. Tehát, hogy valóban transzparensebb legyen, hogy átláthatóbb legyen, hogy legyen mire hivatkozni, és akkor ez nyilván, hogyha ilyen szabályos keretek közé van szorítva, akkor ha ellenőrizhető, akkor talán kevesebben lesznek az ügyeskedők, akik
1: hát
0: próbálnak
1: meglátjuk.
0: Valahol ugye próbálják kijátszani a rendszert. Ha már csak sikerülne valamennyit csökkenteni ezeknek a számán, szerintem már akkor

0: Ez esetben Románia 700 millió eurónyi uniós forrástól eshet el. Úgyhogy akárhogy is, Sanyi, augusztus végéig ki fog derülni, hogy akkor melyikünknek a verziója jobban helytálló.
1: Ez már most kiderült.
0: Na, már el is vettem az optimizmusodat, igaz?
1: Igen, neked volt igazad. Hiú ábrándokat kergettem minden szempontból.
0: Hát, ha nem. Olyan szépen előadtad, olyan kedvesen.
1: Jó, hát köszönöm
0: simán
1: szépen.
0: Simán hihető volt.
1: Nagyon örülök neki. De akkor se leszek politikus.
0: Ne legyél.
1: Viszont, ha már
0: viszont jó zenéket tudsz intézni,
1: van
0: ugye?
1: Szó, azt mindenki, ugye, akkor most megint azok érkeznek. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a reggelt!

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Ati Kompresszorért. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből.
7: Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni.
8: Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett.
9: Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok.
10: Ezek a Plusz FM hírei.
11: Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba.
12: A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal.
13: Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése.
14: A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról.
15: A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel.
16: Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem.
17: Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át.
18: Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak.
19: Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az észak-erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át.
13: Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett.
7: Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően.
6: A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb
20: nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
21: Plusz FM időjárás jelentés.
22: Változékony lesz ma is az égbolt Nagyvárad és környéke felett. Napos és borult időszakok váltogatják majd egymást, de csapadékra a felhűsülés ellenére sem kell számítani. Arra viszont nyugodtan lehet, hogy a hőmérséklet is hasonlóan kellemesen alakul, mint tegnap. Jelenleg is már 16-17 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most is olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
23: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
24: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
21: Plusz FM közlekedési információk.
22: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is, a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
21: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
22: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
25: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy milyen céggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
21: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Amerikai lobby céggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. Ennek a szerződésnek az általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi értéke 565 000 dollár, a konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ.
0: Magyarul az olyan...
1: Hát modern magyarul, Sanyi, kérlek. Fordítsd le nekem. Miért van szüksége az országnak egy csomó pénzt elkölteni most erre a történetre?
0: Hát ugye, ami ugye a rendszernek a lényege, hogy vannak különböző lobby csoportok, szervezetek, cégek, akik ugye vállalják azt, hogy képviselik az érdekeidet, ugye a döntéshozásban, az amerikai döntéshozásban, magyarul lobbiznak. Most nem mondom azt, hogy lefizetnek, mert nyilván ugye az már a korrupció kategória, de az Egyesült Államokban valamilyen oknál fogva ez így alakult ki, hogy ez egy úgymond legális tevékenység, hogy te kvázi, nem mondom azt, hogy megvesztegethetsz, de hogy felajánlhatsz bizonyos előnyöket azok számára, akik ugye részt vesznek a döntéshozatali mechanizmusban és szavaznak melletted, vagy a te ügyed mellett. Ez egy normális dolognak számított, és akkor most Románia azt akarja, hogy az ő érdekeit képviseljék az Egyesült Államok döntéshozatalába. Feltételezem, lehetnek ebben különböző kereskedelmi szerződések, ugye egyfajta együttműködés, bizonyos szankciók enyhítése, hogy könnyebb legyen ugye piacra kerülni adott termékekkel, szolgáltatásokkal az Egyesült Államokba, meg úgy összességében ugye az amerikai kormány meg a román kormány között legyen egy barátibb kapcsolat is. Ezt ugye most úgy hallottam, hogy elsősorban azért lépi meg az ország, mert nem feltétlenül akarja azt a nagy baráti kapcsolatot az Egyesült Államokkal így publikusan fölvállalni.
1: Ilyen face to face?
0: Mert hogy van azért ellenérdekeltség ugye az EU meg az Egyesült Államok között, vagy legalábbis a Trump kormányzat meg az EU, tudod, ők most eléggé fasírba vannak, igen, és éppen ezért ugye nekünk azért a jó oldalunkat kell mutatni az EU irányába, és pontosabban azt kell elsősorban mutatni, hogy akkor mi mellettük vagyunk, de hogyha mellettük vagyunk, akkor igazából mi is valahol ugye a Trump kormányzat ellen kell, hogy legyünk, de hogy ezt nem feltétlenül akarja azért az ország, mégiscsak nézi azt, hogy mi az ő saját érdeke, vagy azt is nézi, és azért próbál egy jó kapcsolatot kialakítani a Trump kormányzattal is. És akkor ezt egy ilyen lobby tevékenységen keresztül szeretnék megtenni. Én ezt gondolom, ez látszik belőle, vagy erre tudok gondolni józan paraszt ésszel.
1: De korábban erre nem volt szükség.
0: Lehet, hogy volt korábban is egyébként, csak nem volt publikussá téve. Egyébként. Értem. Szerintem. De amúgy a pénznek a mértéke, amit kifizetnek erre, az nekem is soknak tűnik. Nagyon soknak. Tehát, hogy ez valószínűleg ez egy hosszabb távú projekt, tehát úgy gondolkodnak benne, hogy az a pénz, amit most ezért kifizetnek, az majd hosszú távon fog igazán kalatozni, megtérülni.
1: Szóval zsákba macska.
0: Hát igen, annak tűnik. Valahol igen. Annak tűnik. Ugyanakkor meg hozzátartozik. Hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Tehát szükséges ahhoz, hogy az ország, ugye az Egyesült Államok irányába jó megítélésű legyen, ezért valahol szükséges, hogy mi is adjunk valamit, hogy aztán kaphassunk.
1: Igen, én értem, amit mondasz, csak nekem ez akkor is annyira nem
0: csak
1: tudom.
0: Nem tudod elfogadni.
1: Hát nem, mert most mindenféle megszorítás, ugye beszéltünk róla a minap is, ilyen-olyan lefaragás, visszafogás, nem emelkednek a nyugdíjak, stb. És akkor most csak több mint félmillió dollárt havonta így elszórunk arra, igen, hogy púderezzük meg, sminkeljük magunkat, már bocsánat kifejezésért, csak hogy jó színben tüntessük fel az országot.
0: De tudod, hogy
1: nem tudom, én ezen csak feldühítem magam, tehát hogy én nem tudok ezzel azonosulni. Biztos, hogy igazad van neked is, meg azoknak is, akik ezt így eldöntötték, hogy erre szükség van, de én tőlem ez egy picit így távol áll.
0: Ja, pedig a jó spincuccok azok sokba kerülnek, tudod.
1: Hát igen, ez biztos.
0: Így valahol elfogadható szerintem. szerintem számodra is, vagy elfogadható lesz majd egyszer valamikor.
1: Jó,
0: majd.
1: Persze.
0: Jó? De hogyha lesznek neki pozitív hozadékai, akkor már biztos másképpen fogsz
1: igen,
0: tekinteni.
1: Nem, tényleg nekem csak ez a bajom ezzel, hogy igazából nem látom ennek a konkrét hasznát. Lehet, hogy a jövőre nézve lesz, de hogy most ennyi pénzt elszórunk arra, ami vagy bejön, vagy nem hosszú távon, ez számomra egy picit így aggasztó.
0: Értelek, abszolút. De ide, hogy ebből még abszolút valami pozitív is kisülhet, úgyhogy amíg ez kiderül, amondom vagyok, hogy hallgassuk
1: jó,
0: együtt.
1: Jó, én hallgatok rá, Csanyi, legyen így.
0: Legyen.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
0: És jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafeje litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányér, tál, csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyi sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy szilveszterre, akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 válás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről. Miközben a különválást mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a válások számának növekedésében mutatkozik meg.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Újraindult a forgalom Nagyváradon, a Zon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposolói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: A stafét átvéve a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket 2026. Június 3-a szerda, én pedig Szegedi Mária vagyok, és ma is itt vagyok veletek. Déli 12 óráig érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, természetesen kezdésnek már itt is van egy Alex Lorendal. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárosok!

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk. Hamarosan megkezdődik a nagyváradi 54-es számú óvoda teljes korszerűsítése, miután az önkormányzat aláírta a beruházás finanszírozási szerződését. Az Alumínai utcában működő intézmény felújítása összesen 21,8 millió lejbe kerül, amelyből közel 13,9 millió lej visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, a szükséges műszaki tervek már elkészültek. A beruházás során felújítják az épületet, korszerűsítik a gépészeti és elektromos rendszereket, javítják az energiahatékonyságot, valamint modern energiafelügyeleti megoldásokat vezetnek be. Az óvoda új felszereléseket kap, a csoportszobákat és a közös tereket pedig a mai igényekhez igazítják. Megújul az épület homlokzata és környezete is. Az 1978-ban épült intézmény jelenleg 12 csoportszobával működik.

perccel jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek a Plusz FM. Szerda délelőtti adását hallgatjátok. Egy helyi információ, 151 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert el Nagyvárad önkormányzata 6 Európai Uniós projekt finanszírozására. A megnövelt támogatások révén csökken a város önrésze e beruházások esetében. A legnagyobb összeg a Várad szőlősi Tompa Mihály utcában épülő új iskola számára érkezik. De szintén aláírták a Körös utcai közúti aluljáró és 8 elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozási módosítását. Sőt, jelentősen megnőtt a Rogérusz negyedbeli Aluminei utcában működő 54-es számú napközi otthon felújítására szánt európai támogatás is. További forrásokat kapott még a Mihály Vitézó műszaki kollégium felújítása.

0: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 8 óra múlt 27 perccel, ez azt jelenti, hogy a szerda délelőtti plusz első órájában fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már itt is van a Ábrahám Miklós kollégám, a bennünket a leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket. Maradjatok velünk, a részletekért érdemes, én pedig a hírek után a legszuperebb stágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tam. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék. Gumicsere és gumijavítás. Centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalma továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Bábésbolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Olivia Dindalával folytatjuk a szerda délelőtöt, érkezik a Man I Need. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!

figyelem, pluszosok, egy újabb helyi információ, új megállókat iktat be a 13-as és a 13G-jelzési autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTELE, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Kálvária, tehát a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a Kálvári utca 36 szám alatt áll meg a busz. Sőt, azt is jó, ha tudjátok, hogy a 10-es busz útvonala is módosult. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló-utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. Részleteket az otere.ro weboldalon találtok, illetve a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat applikációjában.

slágerek, magyar kedvencek és remek programai helluk itt a 89,6-on. Hello, nagyváradiak, környékbeliek. Június 13-án szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar megszervezi az 5. Biharfüredi regék teljesítménytúrát. A túra helyszínére szombaton, június 13-án autóbusz indul Nagyváradról, amely este tér vissza a városba. Szombat reggel indulnak 6:15-kor a Dacia Sugárútról, a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 6:30-kor a Gosdulicám háta mögül, a Körösparti parkolóból. Ha felkeltett az érdeklődéseteket, és szívesen csatlakoznátok az 5. Biharfüredi regék teljesítménytúrához, akkor jelentkezzetek bátran Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. Várnak mindenkit nagy szeretettel!

Szóval sok helyi úton vagytok, és bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a 2-s hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia 2-s rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a 3 vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a 4. helyen szerepeltek a gyermekes párok. A 3 vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalma továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Bábésbolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Múzeolúj utca és a Dácsia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út főutca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a főutcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Meszekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a főutcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 9 óra 4 perc, jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 3-a szerda, a 89,6-on pedig pörög tovább a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre. Ha bármilyen kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma a Klotildokat és a Berceleket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és akkor a következő slágerünket. Érkezik az Airi Mafia és a Mellettem című daluk. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek, a magyar kedvencek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk itt. A 89,6-on Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsúünnepségét a következő napokban, sőt, nagyon sokan már meg is tartották. A Nagyváradi Művészeti Liceum két magyar végzős osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor tartja ünnepségét, méghozzá az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán június 1-én szervezték meg az utolsó osztályfőnöki órákat, míg a közös ballagási ünnepséget június 4-én 9 órától tartják az iskola udvarán. De nem csak Nagyváradon, hanem Bihar megye több településén is ünnepi hangulatban búcsúznak az elkövetkező napokban a végzős középiskolások. A Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Liceumban június 4-én 11 órától búcsúznak a 12-esek. Ugyanezen a napon 10 órától tartják a ballagási ünnepséget az Ér Mihály Falvi 1-es számú technológiai liceumban. A Margitai Horváth János Elméleti Liceum végzős diákjai pedig szintén június 4-én 11 órától intenek búcsút iskolájuknak. Szeretettel gratulálunk minden végzős diáknak!

Biztosok ismét terjednek azok a csaló SMS-ek, amelyek a giseo.ro nevével visszaélve próbálják megszerezni az emberek bankkártya adatait hamis közlekedési bírságokra hivatkozva. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság pénteki Facebook bejegyzésében figyelmeztetett bennünket arra, hogy a felhasználók olyan üzeneteket kapnak, amelyek megtévesztő weboldalakra irányítják őket. A csalók módszere egyszerű. Az SMS első ránézésre hivatalos értesítésnek tűnik, és azt állítja, hogy a címzetnek ki kell fizetnie a közlekedési bírságát. Az üzenet egy linket is tartalmaz a gyors ügyintézés érdekében, a hivatkozás azonban nem a valódi giseo.ro oldalra vezet, hanem annak megtévesztően hasonló másolatára. Az oldalon először a járműrendszámát kérik be, majd azt jelzik, hogy bírságot találtak az adott autóhoz kapcsolódóan. Ezután sürgető hangnemben fizetésre szólítják fel a felhasználót, például 150 lej befizetésére. A csalás valódi célja azonban nem a bírság beszedése, hanem a személyes és banki adatok megszerzése. Ha valaki megadja a bankkártya adatait az ilyen oldalakon, a csalók hozzáférhetnek a bankszámlájához, és anyagi kárt okozhatnak. A szakemberek szerint az elkövetők pszichológiai nyomásgyakorlással próbálják gyors döntésre kényszeríteni az áldozatokat. A hatóság így arra kéri a lakosságot, hogy a giseo.ro-val kapcsolatos információkat kizárólag a hivatalos felületeken ellenőrizzék, és ne kattintsanak SMS-ben érkező gyanús linkekre. A csalási kísérleteket a 1911-es telefonszámon, vagy az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő platformján lehet jelezni.

0: Pedig fél időhöz érkeztünk itt a szerda délelőtti plusz második órájában, 9 óra múlt 27 perccel. A folytatásban egy rövid reklámot követően már érkezik is Ábrahám Miklós kollégám hozzátok a hírekkel. Például azzal, hogy egyre óvatosabban bánik a pénzével a lakosság. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Lító hozzájárul a veseküképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédéman segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszil HA xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszil HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Babés-Bolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat vont maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Teddy Swims idei friss dalával robogunk tovább itt a szerte délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek

Nagyváradiak, környékbeliek, Bihardió Szegen a Zeneháza néven új multifunkcionális központ épül, mindez a helyi önkormányzat támogatásával. A beruházás célja, hogy segítséget és fejlődési lehetőséget nyújtson a mély szegénységben élő társadalmi kirekesztettségnek vagy iskola elhagyásnak kitett gyermekek számára. A tervek szerint a központ biztonságos és korszerű közösségi térként működik majd, ahol a fiatalok sportolhatnak, zenélhetnek, alkothatnak és tanulhatnak, miközben közösségi élményekhez és személyes fejlődési lehetőségekhez jutnak. A projekt közvetlenül 260 hátrányos helyzetű gyermeket támogat. A beruházás értéke 7,2 millió lej, amely Európai Uniós támogatással valósul meg a következő 51 hónap során. A 2021-27-es méltóság és társadalmi inklúzió operatív program keretében. A Zeneháza néven tehát új multifunkcionális központ épül Bihardió Szegen.

hírrel érkeztem. Pluszosok, a Nagyváradi Állami Egyetem képzőművészeti kara meghirdette a vázlatfüzet. Emlékek a jövőből országos vizuális művészeti versenyt, amely idén harmadik alkalommal várja a fiatal alkotókat. A kezdeményezés célja, hogy felfedezze és támogassa a tehetséges diákokat, akik művészi pályára készülnek. A verseny különlegessége pedig, hogy nem kész kidolgozott műveket várnak, hanem a kreatív folyamat közvetlen lenyomatát, a vázlatfüzetet vagy képi naplót. A pályázók szabadon választhatnak technikát, a hagyományos kézi rajztól kezdve a digitális képfeldolgozásig minden megengedett. A jelentkezéshez egy legalább 10 munkát tartalmazó vázlatfüzetet kell beszkennelni és PDF formátumban benyújtani az artevisuale.konkurs@gmail.com e-mail címre. Itt fel kell tüntetni a személyes adatokat a választott képzési program megjelölésével, például design, grafika, divattervezés, díszítőművészet vagy festészet, bármit, amit ő választott. A beadási határidő június 12-e. A verseny nem csak szakmai elismerést, hanem komoly előnyt is jelent a továbbtanulásnál. Az első díjasok felvételi vizsga nélkül államilag finanszírozott helyre juthatnak be az egyetemre, míg a második és harmadik helyezettek mentesülnek a felvételi első rostáló jellegű próbája alól. A nyertes munkákat az egyetem online felületein is bemutatják majd. További részleteket pedig az egyetem honlapján olvashattok. Hajrá, hajrá művészek, tehát június 12-ig adhatjátok le a vázlatfüzeteteket vagy képi naplótokat.

0: Egy újabb remek órát zárunk itt a Szerda délelőtti pluszban. Hamarosan 10 óra, Nagyváradi a környékbeliek a folytatásban. Itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel. És ne felejtjétek, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, engem déli 12 óráig elértek. Na a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig Sabóz és My Smith dalával kezdjük majd. Ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a szerda délelőtt, mi itt a 89,6-on már benne is vagyunk. A délelőtti plusz harmadik órájában 10 óra múlt 4 perccel, én pedig Szegedi Mária vagyok, és még déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, elkísérlek benneteket nagyon sok helyi információval, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És ha már slágerek, akkor hozom is a folytatást, itt van az Ígért Csabuzi és Miles Smith közöse, a Blink Twice. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára!

Pluszosok a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori beválása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kórt. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruházat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

megnyerték pluszosok a szükséges építési engedélyt, így végre megkezdődhetnek a munkálatok a Rév és Kisebes közötti szorosban is, amely a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonal harmadik szakaszának a része. Mindenre két évnyi bürokratikus akadályozás után került sor, az állami intézmények közötti viták hátráltatták az építkezést. Míg az Élest Rév közötti 15 kilométeres szakasz egyik vágányon már majdnem elkészült, addig a szorosban egyelőre a természet látványosabb, mint a munkálat. Jelenleg Kolozsvár és Nagyvárad között a Cseferés két magán vasúttársaság által üzemeltetett vonatpótló autóbuszokkal lehet közlekedni. A Budapestet Székelyfölddel összekötő nemzetközi vonat Mihályfalván és Zilahon keresztül közlekedik.

0: Kovács és Young Fly közöse szólt nekünk az Ómámmal, mi pedig már is egy újabb félidőhöz érkeztünk. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy egyre óvatosabban bánik a pénzével a lakosság, a minimálisra csökkenti fogyasztását és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Maradjatok velünk, a részletekért Miklós érkezik a hírekkel, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Bábés-Bolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A szerda délelőtt Dolce & Anxiety című dalával folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Klasslágerek és helyi információk itt a Plusz FM délelőtti adásában. Jóváhagyták egy új iskola megépítésének finanszírozását a Váradszőlősi Tompa Mihály utcában, közölte a nagyváradi polgármester hivatal. Az új tanintézmény a Tompa Mihály utca 36 szám alatt épül fel, jelenleg pedig a tervezési és kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárása zajlik. A tervek szerint az iskola két különálló épülettömbből áll majd. Az egyikben tantermeket és adminisztratív helyiségeket alakítanak ki, a másik épület pedig a sporttevékenységeknek és az iskolai rendezvényeknek ad helyet. A két épület között kültéri sportpályákat is kialakítanak ráadásul. Az új oktatási intézmény összesen 1250 diák befogadására lesz alkalmas. A polgármesteri hivatal szerint a beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek célja Nagyvárad oktatási infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése, a diákok, a pedagógusok és a helyi közösség érdekében.

a slágerek és a remek program ajánlók itt a Plusz FM szerda délelőtti adásában. Az ENSZ Galéria és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében egy különleges jelentőségű képzőművészeti kiállítás tekinthető meg a Püspöki Palotában. Nagybányai remek művek magángyűjteményekből címmel. A Nagyváradi kiállítás a 2023-ban elindított sorozat negyedik állomása, amelynek célja a Nagybányai Festőiskola örökségének újra kontextualizálása és szélesebb közönséghez való eljuttatása a Kárpát-medence különböző városaiban. A válogatás koncepciója Eleni Koráni kurátor nevéhez fűződik, aki az ENSZ Galéria gyűjteményére, valamint Magyarország és nemzetközi kapcsolataira támaszkodva olyan műtárgy együttest állított össze, amely a Nagybányai iskola stiláris sokszínűségét és fejlődési ívét egyaránt bemutatja. Az időszakos kiállítás különlegessége, hogy több olyan jelentős mű is szerepel benne, amely ritkán látható a nyilvánosság előtt. A tárlat átfogó képet nyújt a nagybányai művésztelep fejlődéséről, a századforduló naturalista festészetétől az impresszionizmuson és posztimpresszionizmuson át egészen az avantgárd irányzatokig, valamint a posztnagybányai mesterek munkásságáig. Eleni Koráni kurátorral pedig mi is készítettünk egy interjút, ami természetesen visszahallgatható a pluszfm.ro weboldalunkon az interjúk menüpont alatt. A tárlatot pedig június 20-áig tekinthetitek meg, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállítóterében. Kihagyhatatlan kiállítás, ajánlom nektek nagyszerűen.

Sziasztok, sokára kérlek benneteket, hogy legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vetettékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon, és Plus FM nagyváratként találtok meg bennünket, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, ő érkezik a hírekkel, én pedig a hírek után ezzel a szuperslágerrel várlak vissza benneteket. Mutatom.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mániában.

0: üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszót töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszót töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérsékletállóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, fázni bizonyosan nem fogunk. 27-28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Napközben csapadékra nem kell számítanunk, az éjjeli órákban azonban megvastagszik a felhőzet felettünk, és az éjszaka későbbi óráiban záporok kialakulására számíthatunk, ami még csütörtökön is kitart majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Múzeolúj utca és a Dácsia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekenisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: És már folytatjuk is a szerda délelőttöt, 11 óra múlt 4 perccel nagyváradiak környékbeliek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok a 89,6-on, elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha van bármilyen kérdésetek, információtok, bátran. Most pedig itt van Post Malone és Morgan Wallen kettőse, nyújtat jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek,

Koszosok, egy fontos információval érkeztem. Új szabályzat lépett életbe a kijelölt piknikező helyeken, így például a Szilvásban is. Nyílt tűzön lehet ételt készíteni, de csak a kijelölt, biztonságosan kialakított tűzrakóhelyeken reggel 8 és este 22 óra között. A piknikező helyeket kötelezően fel kell szerelni többek között fix tűzrakóhelyekkel, tűzoltás alkalmas vízforrással, illemhelyekkel és szelektív hulladékgyűjtőkkel. Tüzet gyújtani tilos erős szélben, aszály idején, valamint narancssárga vagy vörös időjárási figyelmeztetés esetén. Nem szabad benzint, gázolajat, alkoholt vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtásához, és a hulladékégetés is tilos. A szabályzat emellett tiltja a szemetelést, az edények természetes vizekben való mosását, a vadállatok etetését, az engedély nélküli grillsütők használatát és a hangos zenehallgatást. A szabályok megszegése komoly bírságokat vonhat maga után. A tűzvédelmi előírások megsértéséért 1500-2500 lej közötti büntetés járhat, míg a szemetelésért vagy a nyitvatartási rend megszegéséért 100-500 lejes bírság szabható ki. A természetkárosítás, a fák rongálása vagy a növényzet felgyújtása szintén akár 2500 lejbe kerülhet. Sőt, a bírságok mellett az okozott károkat is meg kell téríteni. Az új előírások magánszemélyekre, cégekre és rendezvényszervezőkre egyaránt érvényesek, és a 2015-ös szabályozást váltják fel.

azok a nagyváradiak, akik június 10-ig nem hoznak létre felhasználói fiókot, és nem frissítik az adataikat a parkolási rendszer online felületén. A polgármesteri hivatal tejékoztatása szerint a rendszerben már mind a 20.770 kiosztott parkolóhely szerepel. A regisztráció és az adatok aktualizálása szükséges ahhoz, hogy elkészülhessen a parkolóhely használati szerződés, valamint a parkolóhelyet azonosító tábla. A határidő a lakóhelyi parkolókra vonatkozó új szabályzat elfogadása után meghatározott 3 hónapos időszak végén, június 10-én jár le tehát. Aki eddig nem végzi el a regisztrációt, elveszíti a már kiosztott parkolóhelyét, amelyet ezt követően nyilvános liciten újra kiadnak. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az utolsó napokra az ügyintézést, és a szükséges dokumentumok, személyigazolványok, forgalmi engedély, tulajdonlap vagy bérleti szerződés alapján pontosan töltsék ki az adatokat. A hivatal figyelmeztet bennünket arra is, hogy a hibás vagy hiányos adatok miatt a rendszer nem hitelesíti a felhasználói fiókot, ami szintén a parkolóhely elvesztéséhez vezethet.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Damiano David és a The First Time című dala a Szerda délelőtti plusz folytatásában. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvenc!

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, pluszosok. Újabb utcát korszerűsítenek a nagyváradi Oncsa telepen, ezúttal a Kálnagy Sándor utcát, amely 776 méter hosszú. Jelenleg kavicsos burkolatú, műszaki állapota pedig nem megfelelő. A munkálatok során új úttestet építenek, járdákat alakítanak ki, bővítik a közvilágítási hálózatot, zöld övezeteket alakítanak ki, valamint kiépítik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat. A beruházás részeként megoldják a csapadékvízelvezetést is egy új gyűjtő és elvezető rendszer kiépítésével. A polgármester hivatal közleményében azt írja, hogy ez a beruházás része annak a programnak, amelynek célja a lakónegyedek úthálózatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása és a városi környezet minőségének emelése. Újabb utcát korszerűsítenek tehát a nagyváradi Oncsa telepen, ezúttal a Kálnagy Sándor utca újul meg.

Újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott jármű modellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repülés történet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedvetek ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő város.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Ezzel pedig na, a szerda délelőtti plusz végéhez érkeztünk, Nagyváradi a környékbeliek. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Most letészem a lantot mára, a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérséklet állóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az adikompresszorjeshop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedv

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafeje litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neolog zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neolog zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neolog zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építés foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó elsősegélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérséklet állóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
6: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új strádaszakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az észak-erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővül Bihar és Szilágy megyében. De a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Komoly problémát jelent Romániában, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai, jelentette ki az ügyvivő munkaügyi miniszter. Drágos Puszláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárca vezetőjét arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Puszláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani, ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése haladja meg az államfő bérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közszférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő arányrendszer alapján rendezzék újra.
2: De csodálatos, tényleg jó hír, hogy újra fogják rendezni, és vajon akkor ez azt fogja jelenteni, hogy még többen lesznek, akik majd
3: még többet
2: közel
3: keresnek.
2: 20 ezer lejt keresnek, tehát hogy egyen meg a szívüket, de tényleg, tehát ilyet, hogy még az állam elnöktől is jobban keresnek egyesek, hát na jó, mondjuk nem feltétlenül kell, hogy a pozíció mértéke határozza meg a keresetet.
3: Hát pedig általában ez a jellemző. Azért őszintén szólva.
2: Nyilván, de inkább az a furcsa, tudod, amikor valaki ilyen kevésbé felelősségteljes munkakört tölt be, és akkor mellette meg ugye, hát mondjuk azt, hogy az átlagnál kicsit jobban meg van fizetve.
3: Hát ez biztos puszta véletlen.
2: Ugye?
3: Nem.
2: Hát én is így gondolom. Ja, nem. Na, de az a helyzet, hogy azért is szomorú,
3: igen,
2: hogy erről kell beszélni, igen, vagy hogy egyáltalán ilyen felmerül, mert az utóbbi egy évünk az arról szól, hogy ugye megszorítások hátán.
3: Ilyen ugye, adó, olyan adó.
2: Így van, tehát hogy próbálnak minél több sápot levenni rólunk, és ugyanakkor meg, hát vannak ezek a csontvázak, amik így esnek ki azért a szekrényből, hogy másik oldalon meg mennyire durván folyik ki a pénz, ugye az állam kezéből, vagy ugye folyik át a rendszerbe, az ő rendszerükbe. Úgyhogy én bízom benne, hogy ennek egyszer s mindenkorra most már sikerül majd pontot tenni a végére, és akkor ez az arányrendszer, amit most kitalálnak, ez majd azért valami szabályozással fogja ellátni legalább az adott pozíciókhoz kapcsolódó fizetéseket, mert az ugye normális, hogy van egy végzettséged, ugye ha a végzettségednek megfelelő pozíciót betöltöd, akkor van neked ugye kezdőként egy alapbérrel, és akkor arra még jönnek különböző ilyen kiegészítő jövedelmek, esetleg, hogyha van nyelvvizsgád, még akkor az ugye plusz pénz, meg szóval na, tehát, hogy ha van egy konkrét rendszer, ami alapján tudsz haladni, vagy ami alapján el tudja azt dönteni bárki, hogy ugye így az állami szektorban, vagy a közszférában milyen fizetések lehetnek, hogyha ezt így szabályokhoz kötik, akkor az korrekt, mert azt akkor lehet felügyelni, lehet ellenőrizni.
3: Olyan aranyos vagy, hogy ezt így mondod.
2: Tényleg?
3: Igen, de már olyan lelkesen mondod, hogy majdnem elhiszem, amit mondasz. Igen, nekem nincsenek ilyen
2: szóval nagy... Szóval nem sikerült.
3: Hát nekem nincsenek ilyen nagy reményeim, megmondom őszintén. Szerintem mindig ott lesz az. Ne legyen igazam, de én úgy érzem, hogy mindig ott lesz az a kisbetűs rész majd a szerződés alján, hogy XY, ezért vagy azért erre a fizetésre jogosult. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt ki fogjuk tudni így gyökerestől szedni a rendszerből, hogy nem működjön tovább ez, hogy kinek a kie is.
2: Én nem feltétlenül kergetek most hiú ábrándokat ezzel kapcsolatban, most egyik napról a másikra megszűnjön, nem erről beszélek, hanem hogy ellenőrizhetőbb legyen. Tehát, hogy valóban transzparensebb legyen, hogy átláthatóbb legyen, hogy legyen mire hivatkozni, és akkor ez nyilván, hogyha ilyen szabályos keretek közé van szorítva, akkor ha ellenőrizhető, akkor talán kevesebben lesznek az ügyeskedők, akik
3: hát
2: próbálnak
3: meglátjuk.
2: Valahol ugye próbálják kijátszani a rendszert. Ha már csak sikerülne valamennyit csökkenteni ezeknek a számán, szerintem már akkor nyertünk.
3: Na, neked legyen igazad. Egyébként a román kormány új közalkalmazotti bértörvénye több, mint a közszférában dolgozók felének hozhat fizetésemelést.
2: Ó, milyen jó hír!
3: Vártam, hogy befejezd a gondolatmenetedet, mielőtt ezt így hozzáteszem. Miközben ezzel egy időben az állam bérkiadásai 8 milliárd lejjel is nőhetnek, és a Digi24 értesülései szerint egyébként az új bérrács bevezetésével a jelenlegi 166 milliárd lejes bérkeret 174 milliárd lejre emelkedne. A jogszabály elfogadása a román helyreállítási terv egyik vállalása, ezért augusztus végéig meg kellene születnie, ellenkező esetben Románia 700 millió eurónyi uniós forrástól eshet el. Úgyhogy akárhogy is, Sanyi, augusztus végéig ki fogja derülni, hogy akkor melyikünknek a verziója jobban helytálló.
2: Ez már most kiderült.
3: Na, már el is vettem az optimizmusodat, igaz?
2: Igen, neked volt igazad. Hiú elbrándokat kergettem minden szempontból.
3: Hát, ha nem. Olyan szépen előadtad, olyan kedvesen.
2: Jó, hát köszönöm
3: simán
2: szépen.
3: Hihető volt.
2: Hát, nagyon örülök neki. De akkor se leszek politikus.
3: Ne legyél.
2: Viszont
3: jó zenéket tudt intézni.
2: Ugye? Szó, azt mindenképp. Ugye, akkor most megint azok érkeznek.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Amerikai lobby céggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. Ennek a szerződésnek az általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi értéke 565 000 dollár, a konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ.
2: Magyarul az olyan...
3: Hát modern magyarul, Sanyi, kérlek. Fordítsd le nekem. Miért van szüksége az országnak egy csomó pénzt elkölteni most erre a történetre?
2: Hát ugye, ami ugye a rendszernek a lényege, hogy vannak különböző lobby csoportok, szervezetek, cégek, akik ugye vállalják azt, hogy képviselik az érdekeidet, ugye a döntéshozásban, az amerikai döntéshozásban, magyarul lobbiznak. Most nem mondom azt, hogy lefizetnek, mert nyilván ugye az már a korrupció kategória, de az Egyesült Államokban valamilyen oknál fogva ez így alakult ki, hogy ez egy úgymond legális tevékenység, hogy te kvázi, nem mondom azt, hogy megvesztegethet, de hogy felajánlhatsz bizonyos előnyöket azok számára, akik ugye részt vesznek a döntéshozatali mechanizmusban és szavaznak melletted vagy a te ügyed mellett. Ez egy normális dolognak számított, és akkor most Románia azt akarja, hogy az ő érdekeit képviseljék az Egyesült Államok döntéshozatalába. Feltételezem, lehetnek ebben különböző kereskedelmi szerződések, ugye egyfajta együttműködés, bizonyos szankciók enyhítése, hogy könnyebb legyen ugye piacra kerülni adott termékekkel, szolgáltatásokkal az Egyesült Államokba, meg úgy összességében ugye az amerikai kormány meg a román kormány között legyen egy barátibb kapcsolat is. Ezt ugye most úgy hallottam, hogy elsősorban azért lépi meg az ország, mert nem feltétlenül akarja azt a nagy baráti kapcsolatot az Egyesült Államokkal így publikusan fölvállalni.
3: Ilyen face to face.
2: Mert hogy van azért ellenérdekeltség ugye az EU meg az Egyesült Államok között, vagy legalábbis a Trump kormányzat meg az EU, tudod, ők most eléggé fasírba vannak, igen, és éppen ezért ugye nekünk azért a jó oldalunkat kell mutatni az EU irányába, és pontosabban azt kell elsősorban mutatni, hogy akkor mi mellettük vagyunk, de hogyha mellettük vagyunk, akkor igazából mi is valahol ugye a Trump kormányzat ellen kell, hogy legyünk, de hogy ezt nem feltétlenül akarja, azért az ország mégiscsak nézi azt, hogy mi az ő saját érdeke, vagy azt is nézi, és azért próbál egy jó kapcsolatot kialakítani a Trump kormányzattal is. És akkor ezt egy ilyen lobby tevékenységen keresztül szeretnék megtenni. Én ezt gondolom, ez látszik belőle, vagy erre tudok gondolni józan paraszt ésszel.
3: De korábban erre nem volt szükség.
2: Lehet, hogy volt korábban is egyébként, csak nem volt publikussá téve. Egyébként. Értem. Szerintem. De amúgy a pénznek a mértéke, amit kifizetnek erre, az nekem is soknak tűnik. Nagyon soknak. Tehát, hogy ez valószínűleg ez egy hosszabb távú projekt, tehát úgy gondolkodnak benne, hogy az a pénz, amit most ezért kifizetnek, az majd hosszú távon fog igazán kamatozni, megtérülni.
3: Szóval zsákba macska.
2: Hát igen, annak tűnik. Valahol igen. Annak tűnik. Ugyanakkor meg hozzátartozik. Hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Tehát szükséges ahhoz, hogy az ország, ugye az Egyesült Államok irányába jó megítélésű legyen, ezért valahol szükséges, hogy mi is adjunk valamit, hogy aztán kaphassunk.
3: Igen, én értem, amit mondasz, csak nekem ez akkor is annyira nem
2: csak
3: tudom.
2: Nem tudod elfogadni.
3: Hát nem, mert most mindenféle megszorítás, ugye beszéltünk róla a minap is, ilyen-olyan lefaragás, visszafogás, nem emelkednek a nyugdíjak, stb., és akkor most csak több mint félmillió dollárt havonta így elszórunk arra, hogy púderezzük meg, sminkeljük magunkat, már bocsa kifejezésért, csak hogy jó színben tüntessük fel az ország.
2: De tudod,
3: nem tudom, én ezen csak feldühítem magam, tehát hogy én nem tudok ezzel azonosulni. Biztos, hogy igazad van neked is, meg azoknak is, akik ezt így eldöntötték, hogy erre szükség van, de én tőlem ez egy picit így távol áll.
2: Ja, pedig a jó spincuccok azok sokba kerülnek, azt tudod.
3: Hát igen, igen, biztos, biztos.
2: Szóval így valahol elfogadható szerintem számodra is, vagy elfogadható lesz majd egyszer valamikor.
3: Jó,
2: majd.
3: Persze.
2: Jó, de
3: persze,
2: hogyha lesznek neki pozitív hozadékai, akkor majd biztos másképpen fogsz
3: igen,
2: tekinteni.
3: Nem, tényleg nekem csak ez a bajom ezzel, hogy igazából nem látom ennek a konkrét hasznát. Lehet, hogy a jövőre nézve lesz, de hogy most ennyi pénzt elszórunk arra, ami vagy bejön, vagy nem hosszú távon, ez számomra egy picit így aggasztó.
2: Értelek, abszolút, abszolút. De hidd el, hogy ebből még abszolút valami pozitív is kisülhet, úgyhogy amíg ez kiderül, amondom vagyok, hogy hallgassuk együtt.
3: Jó, én hallgatok rá. Hallgatok rá, Csanyi, legyen így.
2: Legyen így, akkor következzenek újra a legjobb dalok.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől, hangsúlyozta Veres Valér, a Bábés-Bolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: És kérem szépen, hip-hop, már is szerda van a hét közepe, 2026. június 3-a, benne vagyunk már a nyárban, hál' Istennek, és itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában pedig elindult 3-2-1 a Sláger Plusz. A következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, a kapitány, Keserű Tomi. Integetek nektek innen a stúdióból, tartsatok velem, nem fogjátok megbánni. A mai napon is sok-sok fontos infóval, jó zenékkel, témákkal, érdekességekkel érkeztem. Az első órában egyenesen Hollywoodból szállítok majd nektek egy hírt, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Clint Eastwood visszavonult. Hogy vajon láthatjuk-e még a filmvásznon, no hát ezzel kapcsolatban is pletykálkodunk az óra második felében. Ti viszont egy biztos, hogy hallhatjátok a slágereket és a magyar kedvenceket, hiszen indítjuk az órát.
0: Slágerek, magyar kedven

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöffet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ahogyan megszokhatátok, már mindig egy nagyon fontos dologgal indítom nektek a Slágert Pluszt itt az első órában. Az Országos Közegészségügyi Intézet ugyanis arra biztatja az embereket, hogy júniusban 30 napra teljesen mondjanak le az alkoholról, és közben figyeljék meg, hogy milyen szerepet játszik az ital a mindennapi rutinjukban. A kezdeményezéssel június lehet az első hivatalos alkoholmentes hónap Romániában. A Légy önmagad filterek és alkohol nélkül elnevezésű kampány nem elsősorban az alkoholizmusról szól, hanem arról, hogy mennyire vált természetes, sokszor észrevétlen napi rutinná az alkoholfogyasztás. A kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a közegészségügyi intézet szerint nem létezik teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint. Ez élesen szembe megy azzal a széles körben elterjedt elképzeléssel, hogy az alkalmi vagy mérsékelt ivás ártalmatlan, esetleg bizonyos helyzetekben még egészséges is lehet. Az intézet szerint a kockázatok a fogyasztás mennyiségével és rendszerességével együtt nőnek, az alkohol pedig világszerte évente mintegy 2,6 millió halálesethez kapcsolható. Az intézet arra is felhívja a figyelmet, hogy az alkohol több mint 200 betegség kialakulásában játszhat szerepet. Ezek között daganatos megbetegedések, szív- és érrendszeri problémák, mentális zavarok, valamint neurológiai betegségek is szerepelnek. A kampány kommunikációja ugyanakkor tudatosan nem kizárólag a súlyos alkoholizmusra koncentrál, hanem azokra a hétköznapi helyzetekre is, amikor az ital szinte automatikusan jelenik meg a társasági életben vagy a napi rutinban. Kiemelt célcsoportot jelentenek a fiatalok és a serdülők. Az intézet emlékeztet arra, hogy az emberi agy nagyjából 25 éves korig fejlődik, ezért a korai alkoholfogyasztás különösen káros lehet az érzelmi és kognitív fejlődésre. A társas nyomás sok esetben meghatározó szerepet játszik abban, hogy a fiatalok mikor és milyen rendszerességgel kezdenek alkoholt fogyasztani. A kampány ezért a szülőket is közvetlenül megszólítja. Az intézet hangsúlyozza, hogy a gyerekek alkohollal kapcsolatos viszonyát nagyban befolyásolja az otthon látott minta, a szülők hozzáállása és saját fogyasztási szokásai. Arra biztatják tehát a családokat, hogy júniusban teljesen mondjatok le az alkoholról, és ezzel mutassatok példát a gyerekeknek. Hajrá minden bele!

0: Slágerek és magyar kedvencek, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában itt a Plusz FM-en szerdán, és természetesen továbbra is fontos infók hírek helyből. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Szion Neológ zsinagóga terét, megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A napokban leszerelték az orgonasípokat, amelyeket a Brassó megyei Szász Hermányba szállítottak egy orgonaépítéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át, írta a Bihon.ro. A Szion zsinagóga a Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Ebből 150 ezer lejt a Rotary Club Oradea Art Nouveau biztosít, a fennmaradó összeget pedig az Oradea Heritage Alapítvány fedezi. A munkálatok várhatóan 2027 márciusának végére fejeződnek be. A Rotary Club már 2019-ben elindította az adománygyűjtést az orgona megmentésére. Azóta több kulturális eseményt és jótékonysági rendezvényt szerveztek a projekt támogatására. A klub közleményében úgy fogalmazott: öröm számunkra, hogy a hosszú évek munkája után végre valóban elkezdődött a restaurálás. Ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül ismét orgona koncerteket rendezhetnek a váradi neológ zsinagógában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: No, megyünk tovább a Sláger Plusz első órájában, most jönnek a legjobb zenék, aztán pedig hozom majd nektek a hírt azzal kapcsolatban, hogy a 96 éves Clint Eastwood úgy néz ki, hogy végleg visszavonult. A részletek nem sokára, maradjatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

No, hát a Sláger Plusz első órájában szerdán akkor egyenesen Hollywoodból szállítom nektek a friss pletykát, méghozzá azzal kapcsolatban, ami egyébként igaz, hogy Clint Eastwood visszavonult. Ezt most egyébként először a fia Kyle erősítette meg egy interjúban. A 96. szülinapját ünneplő legenda több mint 6 évtizedes pályafutás után teszi le a kamerát. Bár sokáig tartotta magát a pletyka, hogy a 2024-es kettes számú esküt nem az utolsó filmje lesz, úgy tűnik Eastwood valóban lezárta a rendezői korszakát. A visszavonulás jelei már korábban látszottak. Eastwood nem vett részt a film promóciójában, és a világpremiéren sem jelent meg, ami érthető a kora és a hatalmas életmű fényében. A fia egyébként úgy fogalmazott, rengeteg csodálatos emlékem van arról, amikor együtt dolgozhattam vele. Most már visszavonult. Clint Eastwood 4 Oscar díjat nyert, és olyan klasszikusokat hagyott maga mögött, mint a Millió dolláros bébi, a Titokzatos folyó, vagy mondjuk a Levelek Iwo Jimáról. A szakma szerint egyébként nincs már mit bizonyítania, és ő maga is méltósággal kezeli pályája utolsó fejezetét. A rajongók most abban bíznak, hogy bár a rendezői székből felállt, időnként még láthatjuk majd a nyilvánosság előtt. Nekem egyébként nagy kedvencem volt a Jó, a rossz és a csúf, amiben szintén láthattuk egy jó kis western film, és még bőven lehetne sorolni, de hát azért egy 96 éves színész óriási életművet tudhat maga mögött, és úgy gondolom, hogy Clint Eastwood abszolút nem szégyenkezhet, úgyhogy le a kalappal előtte, és egyébként azt, hogy 96 évesen vonult vissza, ez azért szenzációs, valljuk be őszintén. Nagyon jó egészséget kívánunk a legendának, és hát nagyon bízom benne, hogy láthatjuk még azért a mozivásznon is. Ti meghallhatjátok a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Plusz

0: Itt a Sláger Plusz első órájának a vége szerdán. Jönnek a ropogós információk, a friss hírek a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől, Ábrahám Miklós kollégámtól. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán pedig indítom majd nektek a második órát. A hírek után egyébként ez lesz az a dal, amivel jövök vissza.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építés foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérsékletállóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon mindössze 21 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megerősödhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, és a holnapi naptól ismét felmelegedés várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunöre utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásoglói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. június 3-án szerdán a hét közepén dübörög a nyár hivatalos adója a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a Sláger Plusz. Én is itt vagyok veletek, Keserű Tomi az úszómester a mai napon is. Várlak benneteket a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán arról is szó lesz majd, hogy több amerikai gyerek került kórházban a legújabb videós kihívás miatt, ami a TikTokon terjed, és egy őrültségről van szó. Érdemes odafigyelni a fiatal generációra, nehogy aztán baj legyen belőle. Én is odafigyelek közben rátok, hozom a legjobb dalokat itt a Pluszon, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Ez már a Sláger Plusz második órája. Reszkessenek a tilosban parkolók, a folytatásban erről lesz szó. A jövőben ugyanis már nem csak a közterület felügyelők figyelhetik az illegálisan parkoló autókat Nagyváradon, hanem a mesterséges intelligencia is. A polgármesteri hivatal két magáncéggel közösen indított kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével gyorsabban és hatékonyabban lehessen kiszűrni a közterületeket szabálytalanul használó járműveket. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a kísérleti projekt ingyenes a város számára és 4 hónapon át tart. Az első szakaszban, áprilisban és májusban a rendszer beállítása és tesztelése zajlott, az algoritmusokat pedig a valós forgalmi viszonyokhoz igazították. Júniusban és júliusban már éles körülmények között működik a rendszer. A mesterséges intelligencia a kijelölt térfigyelő kamerák képeit elemzi, és automatikusan azonosítja azokat a járműveket, amelyek jogtalanul foglalják el a közterületet. A rendszer a Fő utca és Dima utcák kereszteződésen, a Dönöre utca és a Kazabán tér és az Independence utca övezetében működik. A szoftver nem csak a rendszámot képes felismerni, hanem a jármű színét, márkáját, típusát és a parkolási időtartamát is rögzíti. Meg tudja különböztetni a személyautókat a kis teherautóktól vagy teherjárművektől, sőt, forgalomelemzéseket is készít a megfigyelt területekről. A projekt egyik legérdekesebb eleme, hogy a rendszer a szabálysértések dokumentálását is automatizálja. A szoftver előre kitölti a megállapítási jegyzőkönyveket és a bírságoláshoz szükséges iratokat, valamint csatolja a szabálytalanságot igazoló képeket és felvételeket. Ez jelentősen lerövidítheti az ügyintézést és csökkentheti az emberi hibák lehetőségét. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy júniusban a rendszer által észlelt esetekben még csak figyelmeztetéseket küldenek ki az érintetteknek. Júliusban azonban a teszt eredményeitől függően már pénzbírságot is kiszabhatnak a hatályos jogszabályok alapján. A próbaidőszak végén az önkormányzat értékeli a rendszer hatékonyságát. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a mesterséges intelligenciát integrálhatják Nagyvárad a teljes térfigyelő kamera hálózatába. A városvezetés szerint a cél egy olyan modern, automatizált rendszer létrehozása, amely gyorsabban és pontosabban képes fellépni az illegális parkolás ellen, miközben hozzájárul a közterületek felszabadításához és a városi közlekedés javításához. Hát kérem szépen, a nagy testvér figyel bennünket, úgyhogy csak szabályosan.

0: slágerek és magyar kedvencek mellett tömegközlekedünk itt a Plusz FM-en. Európai Uniós támogatással ugyanis 24 elektromos buszt vásárol a Bihar megyei tanács. A projekt finanszírozási szerződését az elmúlt pénteken kötötték meg a kolozsvári székhelyű északnyugati regionális fejlesztési ügynökséggel. A 85,3 millió leértékű megállapodás célja, amelyből a megyei önkormányzatra eső önrész 2%, az ingázás megkönnyítése, illetve civilizáltabb körülmények teremtése a távolsági személyszállítás számára. A beruházás részeként ugyanakkor 3 lassú és 12 gyors töltőállomást is létesítenek. Ezeknek a buszoknak az üzemeltetése lefedi majd Bihar megye minden régióját, beleértve Nagyváradot is. Míg máshol az országban a vidéken élő embereknek gondot okoz, hogy eljussanak a munkahelyeikre, illetve általános jelenség a falvaknak az elnéptelenedése és a menetrend szerinti távolsági járatoknak a megszűnése, mivel a munkáltatók nagy távolságokról utaztatják be a munkahelyekre saját kis buszokkal az alkalmazottaikat, addig itt nálunk Bihar megyében gondoskodnak arról, hogy tömegközlekedéssel mindenki eljusson oda, ahova menni szeretne. Felosztották a megyét egyébként 22 kistérségre, és egyeztetve a polgármesterekkel úgy állították össze a menetrendeket és az útvonalakat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. Köszönöm szépen, balesetmenteset nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Plusz második órájában is van miről beszélnünk szerdán. Hát kérem szépen a szülők figyelmét. Képzeljétek el, több amerikai gyerek került kórházba a legújabb videós kihívás miatt. Ez a Benadryl Challenge, a Benadryl kihívás, ami egyébként simán átjöhet hozzánk Európába is, úgyhogy mindenképpen résen kell lenni. Hogy mit kell róla tudni, az kiderül hamarosan, most viszont zenélünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Folytatódik a Sláger Plusz, már a második órában járunk. Hát kérem szépen, a szülőket arra kérném, hogy figyeljetek oda a gyerekekre. Az Egyesült Államokban ugyanis újabb veszélyes TikTok trend miatt kerültek a gyerekek a kórházba. A Benadryl Challenge nevű kihívás ugyanis arra buzdítja a fiatalokat, hogy túl nagy mennyiségű allergiagyógyszert vegyenek be, hogy aztán ezek hallucinációkat idézzenek elő. A San Diego-i Reddy gyermekkórház egyetlen hét alatt 5 beteget látott el, emiatt és köztük egy olyan fiatalt is, akit súlyos tünetekkel kellett bent tartani. A kihívás résztvevői sokszor 12 tablettát vesznek be egyszerre, miközben a 6-12 évesek számára a napi maximum 6 tabletta, a 12 év felettieknek pedig 12 tabletta 24 óra alatt. A túladagolás egyébként nem csak hallucinációt, hanem szapora szívverést, izgatottságot, sőt, akár még szívrohamot is okozhat. A texasi Fort Worth gyermekkórház arról számolt be, hogy az elmúlt fél évben több mint 100 hasonló esetet kezeltek, és egy fiatal sajnos életét is vesztette. A gyártó a Johnson & Johnson figyelmeztetést adott ki, és együttműködik a közösségi platformokkal, hogy eltávolítsák az ilyen tartalmakat. Az orvosok szerint a helyzet teljesen egyértelmű. Ez a kihívás életveszélyes, és a szülőknek érdemes figyelniük arra, hogy milyen trendek terjednek a gyerekeik körében. És ráadásul nem csak Amerikában, nem csak a tengeren túlon, hanem ezek a trendek rendre megjelennek egyébként Európában is, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Ez tehát a Benadryl Challenge, a Benadryl kihívás. Ha valaki esetleg, nem tudom, felfedezi, hogy a gyereke ilyen videókat néz, akkor hát érdemes lépni az ügyben, nehogy aztán baj legyen belőle, úgyhogy ti is legyetek óvatosak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nálunk hál' Istennek nincs baj itt a Pluszon, mi toljuk előre a nyarat, méghozzá a legjobb zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: éppen ebben a pillanatban teszünk pontot a Sláger Plusz második órájára. Június 3-án szerdán itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én most egy picikét hátravonulok, visszavonulok, kimegyek a stúdióból, átadom a szót, a mikrofont Ábrahám Miklósnak, ugyanis jönnek a hírek. Aztán viszont jövök vissza, ti mindenképpen maradjatok, hiszen a hírek után ismét pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Ez lesz a dal, amivel indul a következő óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Homok vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a veseküképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, gyermekektől elzárva tartandó.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi várban, Dávid Jiménez Carrera vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új strádaszakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében. De a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről. Miközben a különvállást mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon mindössze 21 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megerősödhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, és a holnapi naptól ismét felmelegedés várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11-13-13G, 17-18-29-30, 32-39-40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onnes Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onnes Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onnes Tilor és Löposuli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposuli utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: No, már a Sláger Plusz harmadik órája dübörög. Június 3-án szerdán a hét közepén itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Van két apró pénzből készült horrorfilm, amelyeket többen néztek meg, mint az új Star Wars filmet. Ezügyben is nyomozunk majd az óra második felében, és megnézzük, hogy melyek ezek a mozik. Hát egyébként tényleg alapvetően alacsony költségvetésből készültek, mégis szenzációsan teljesítenek, hogy mi lehet a titok, no hát azt is megpróbáljuk kideríteni az óra második felében. Közben folytatódik ugye a helyben járó rovatunk, hozom nektek folyamatosan az aktualitásokat, illetve természetesen pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Június 3-án szerdán, ez már a Sláger Plusz 3. órája. Hát elkezdődtek a ballagások, kérem szépen, a Nagyváradi és Bihar megyei magyar tannyelvű, illetve magyar tagozattal rendelkező iskolákban. Május 29-én pénteken délelőtt 11 órától a Székesegyházban tartott főpapi szentmisén adtak hálát az elmúlt 12 év kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzős diákjai. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök volt. Az Ady Endre Elméleti Líceumban pedig május 30-án szombaton délelőtt 11 órától tartották a ballagási ünnepséget. A Nagyváradi Művészeti Líceum két végzős magyar osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor köszön el az iskolájától az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnáziumban a magyar tagozat számára az utolsó osztályfőnöki órákat június 1-én szervezték meg, a román tannyelvű osztályokkal közös ballagási ünnepségre pedig június 4-én csütörtökön 9 órától kerül sor az iskola udvarán. A Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban június 4-én csütörtökön 11 órától tartják a 12-esek ballagási ünnepségét. Az Érmihályfalvi egyes számú technológiai líceumban szintén június 4-én csütörtökön 10 órai kezdettel kerül sor a ballagási ünnepségre. A Margitai Horváth János Elméleti Líceum 12. osztályos diákjai június 4-én csütörtökön 11 órától intenek búcsút az iskolának. A Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban pedig június 5-én pénteken 11 órától tartják a ballagási ünnepséget.

0: Figyelem, figyelem, pluszosok! Idén is megszervezik a középkori fesztivált a Nagyváradi Várban. Július 3-a és 5-e között írja a közleményében a szervező Vizitorádia Egyesület. A háromnapos rendezvény ideje alatt lovagok, harcosok, középkori szereplők, kézművesek és hagyományőrzők, tűzzsonglőrök sereglenek fel, középkori csatákat fognak imitálni és élőzenével is szolgálnak. Már Jabában zajlanak a fesztivál előkészületei, május 25-én pedig megkezdődött az árusok regisztrációs időszaka is. Várják a hagyományos ételek, édességek vagy más különlegességek árusait, népi iparművészeket, kézműveseket, akik ugye asztalt szeretnének bérelni a fesztivál idejére. A jelentkezéseket online lehet benyújtani a fesztiválul medianvaloradia.ro honlapon, a határidő pedig június 14-e. Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, a pályázónak követnie kell az összes lépést, vagyis meg kell adnia az összes kért információt az űrlapon, az erre a célra szolgáló mezőkben, cégnév, elérhetőség, stb. Fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat, meg kell jelölni azt, hogy melyik helyet kéri, és azt is, hogy mekkora teljesítményű energiaellátásra van szüksége. Érdeklődni egyébként az office@visitoradia.com címen lehet, a fesztivál részletes programját pedig később közlik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az adikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek, pluszosok, itt a Sláger Plusz harmadik órájában, ahol filmeket fogunk megversenyeztetni egymással, ugyanis képzeljétek el, van két apró pénzből készült horrorfilm, amelyek úgy leverték a Star Wars filmet, ugye a Mandalori és Grogut, hogy hát csak néznek a producerek, hogy ez minek köszönhető, az is kiderül hamarosan. Hozom a hírt Hollywoodból, közben pedig hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.
2: Slágerek, magyar kedvenceket.

itt a nyár hivatalos rádiójában, a Plusz FM-en, a Sláger Plusz harmadik órájában, akkor egy kis mozis hír a folytatásban. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis elképesztő fordulat történt a mozikban. Két apró pénzből készült horrorfilm, a Megszállottság és a Backrooms, azaz hátsó szobák, hát több nézőt vonzottak, mint a hatalmas költségvetésű a Mandalori és Grogu. A számok magukért beszélnek. A Star Wars film 165 millió dollárból készült, és a nyitó hétvégén 81 milliót hozott Észak-Amerikában. A Backrooms ezzel szemben mindössze 10 millióból készült, és ugyanannyit, 81 milliót termelt az első hétvégén. A Megszállottság pedig még ennél is durvább, 1 millió dolláros költségvetésből indult, és már 17 milliót hozott a rajtnál, globálisan pedig 148 milliónál jár. A két horror együtt már most megelőzte a Star Wars filmet bevételben, ráadásul úgy, hogy a Backrooms még csak a második hetét futja. A siker egyik oka, hogy mindkét filmet Z-generációs rendezők készítették. Curry Baker 26 éves, Ken Parsons pedig mindössze 20. A kritikusok szerint ez az új korszak kezdete. A fiatal alkotók friss ötletei és a közösségi médián terjedő hype ma már könnyedén lenyomhatja a legnagyobb hollywoodi franchise-okat is, úgyhogy Hollywoodnak fel kell kötnie azt a bizonyos ruhadarabot. Egyébként véleményem szerint ezeknek a filléres horroroknak egyébként óriási segítség volt az is, sőt szerintem ez meg is volt tervezve, hogy mondjuk a TikTokon is mentek róla a virál videók, ugye a Backrooms, hogyha benézel a radiátor alá, akkor ott egy másik világot találsz. Ezek szerintem nagyon jól megkomponált dolgok voltak, és hát annyira felkeltették ugye az érdeklődését a fiatalságnak, hogy hát ez lett belőle, kérem szépen, lenyomták ezek a filmek a Csillagok háborúját. Én biztosan meg fogom nézni a Backrooms című horrorfilmet, erre egyébként nagyon kíváncsi vagyok, aztán majd meglátjuk, a puding próbálja az evés. Hát nálunk a slágerek és a magyar kedvencek győzedelmeskednek természetesen, de hát ez nem véletlen, a Plusz FM-et hallgatjátok.

0: az évát.
1: A Sláger Plusz harmadik órája is villámgyorsan eltelt. Nagyon jó a csapat, nagyon jó a társaság. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok június 3-án a nyár hivatalos rádióját, és hát ugye érdemes bennünket fülelni, hiszen mi hiteles forrásból szállítjuk nektek a fontos információkat. Pillanatok kérdése is jönnek a hírek, természetesen Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán a hírek után pedig indul a negyedik óra.

0: a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: van az a mester. Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött. Miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve, a kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalma továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Babés-Bolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon mindössze 21 fok körüli értékeket mérhetünk napközben, éjjel pedig 15 fokig süllyed a hőmérséklet. Csapadékra is számíthatunk, és a szél is megerősödhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, és a holnapi naptól ismét felmelegedés várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
5: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet, Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca között közötti szakasza két irányú lett a Dunaurea utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovlói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megér út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megér és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: A Sláger Plusz 4. órája starttól június 3-án a nyár hivatalos rádiójában itt a Plusz FM-en nagyon kellemes szép napot kívánok nektek. Már a hét munkanapjainak a közepénél, a felénél tartunk, úgyhogy kitartást mindenkinek, szépen lassan közelítünk a hétvége felé. A mikrofonnál pedig a stúdióban Kessérű Tomi. Várlak benneteket és jelentem hozom ebben az órában is a fontos infókat és a helyi aktualitásokat is természetesen. Aztán arról is beszámolok majd, hogy amerikai kutatók meglepő összefüggésre hívták fel a figyelmet, a rövidebb munkaidő is segíthet az elhízás ellen. No hát, én is azt kívánom nektek, hogy minél gyorsabban elteljen a mai napnak a munkával töltött kellemetlenebbik része, ebben pedig természetesen segítenek a Plusz FM kedvencei.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz 4. órájában az egészség a főszerepben a folytatásban. Ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei ismét Nagyváradra érkeznek, ahol ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést biztosítanak gyermekek és felnőttek számára. A június 8-a és 19-e között zajló program az idegrendszeri sérülések következtében kialakult mozgáskorlátozottság javítását segíti a közismert Pető módszerrel. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz a Moszkva utca 14 szám alatt. Jelentkezni Dénes Évánál lehet a 0740 613 770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. A szervezők tájékoztatása szerint a programra elsősorban olyan gyermekeket várnak már fél éves kortól, akiknél terhesség alatt, szülés közben vagy közvetlenül utána a központi idegrendszeri károsodás történt, például oxigénhiányos állapot, agyvérzés vagy agyinfarktus következtében, és emiatt mozgáskorlátozottság alakult ki. A fejlesztés ajánlott többek között diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, atetózis, spina bifida, valamint megkésett mozgásfejlődés esetén is. Felnőttek számára ugyancsak lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre és rehabilitációra. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik cerebrális parézissel, szklerózis multiplexel, Parkinson-kórral élnek, sztrókon estek át, vagy koponyasérülés utáni állapotban vannak. A Pető módszer a konduktív pedagógiára épülő komplex fejlesztési forma, amely nem csupán a mozgás javítására összpontosít, hanem az egész személyiséget veszi figyelembe. A módszer egyik alapelve, hogy a fejlesztés nem passzív kezelés, hanem a gyermek vagy felnőtt aktív részvételére épül. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt kapnak a részképességek, például az orientáció és a kommunikáció fejlesztése is. A módszer és az intézmény több rangos elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben. A konduktorképzésért 1983-ban állami díjat kaptak. 2006-ban első szellemi hungarikumként ismerték el a Pető módszert, 2013-ban pedig magyar örökség díjjal és prima díjjal tüntették ki. Úgyhogy itt a lehetőség, kérem szépen, éljetek vele, jó egészséget!

0: Még egy fontos infóval kapcsolatban kérném szépen a figyelmeteket. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium ugyanis ismételten figyelmezteti a gazdákat. Június 5-e az egységes támogatási kérelmek leadásának végső határideje. Az intézmények szerint a jelenlegi szabályok alapján idén már nem lesz lehetőség késedelmes benyújtásra büntetések mellett. A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert a kampány vége előtt 3 héttel még jóval kevesebb kérelem érkezett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idei kampány egyik legfontosabb változása, hogy a korábbi évektől eltérően a határidő lejárta után már nem lesz úgynevezett büntetéses időszak. Korábban előfordult, hogy a gazdák még néhány napig vagy hétig leadhatták a kérelmeket támogatáscsökkentés mellett. Idén azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy június 5-e után a kérelmeket már nem fogadják el. Az intézmények emiatt arra kérik a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, tartsák be az ügynökség által kijelölt időpontokat, és időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat. Emlékeztetnek arra is, hogy a támogatási kérelmet csak egyszer kell benyújtani, függetlenül attól, hogy a gazda több településen vagy megyében használ földterületeket vagy működtet gazdaságot. A kérelmeket és a területi nyilatkozatokat az ügynökség honlapján elérhető online alkalmazáson keresztül kell kitölteni. Az állattenyésztési támogatásokat igénylő gazdáknak emellett külön ágazati nyilatkozatot is kell tenniük, még az online felület használata előtt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek aláírása kötelező, és lehetőség szerint elektronikus aláírás használatát javasolják, illetve, hogy Bihar megyében a helyi és megyei központok alkalmazottai szombaton is és vasárnap is fogadják a gazdákat, és átveszik a támogatási kérelmeket, hasonlóan az ország többi részéhez, ahol szintén rendkívüli hétvégi ügyfélfogadással próbálják csökkenteni az utolsó napokra várható torlódást. Az intézmény szerint erre azért van szükség, mert még mindig sok termelő nem nyújtotta be a 2026-os támogatási kampányhoz szükséges dokumentációt. A határidő viszont vészesen közeledik, nehogy kicsúszhatok belőle.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz utolsó negyedik órájában járunk, és természetesen ebben az órában is lesz majd egy hírünk, méghozzá az egészség világából. Azzal kapcsolatban, hogy ausztrál kutatók ugye meglepő összefüggésre hívták fel a figyelmet, a rövidebb munkaidő is segíthet az elhízás ellen. Meg a jó zenék is szerintem itt a Plusz FM-en, úgyhogy folytatjuk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

és a Sláger plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Hát kérem szépen, ausztrál kutatók meglepő összefüggésre hívták fel a figyelmet a 33. Európai Elhízás Tudományi Kongresszuson. Úgy tűnik, hogy már az éves munkaidő 1%-os csökkentése is mérhetően csökkenti az elhízás arányát. A 32 évnyi adat elemzése alapján minden 1% munkaidő csökkenéshez 0,16%-kal alacsonyabb elhízási ráta társult. A kutatók szerint a hosszú munkaidő több fronton is rontja az egészséget. Kevesebb idő jut főzésre, mozgásra, és nő a stressz, ami ugye mind hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz. A különbségek országonként óriásiak. Míg Németországban évente átlagosan 1340 munkaóra a jellemző, addig Kolumbiában több mint 2200. Ezzel párhuzamosan az elhízás aránya is szélsőségesen változik. Japánban mindössze 5,5%, az USA-ban viszont közel 42%. A kutatás azt is kimutatta, hogy a magasabb GDP és a jobb élelmiszer környezet szintén csökkenti az elhízás kockázatát. A szakértők szerint a megoldás nem csak az egyénen múlik. A várostervezés, a munkaidőszabályozás és az egészséges élelmiszerek elérhetősége együtt formálja a társadalom egészségi állapotát. A jó hír, 2000 után az elhízás növekedési üteme lassulni kezdett, ami valószínűleg a tudatosabb életmódnak és a társadalmi intézkedéseknek köszönhető. De hát kérem szépen, itt a jó idő, úgyhogy most már ki lehet majd mozdulni a szabadba, lehet menni sétálni, kocogni, futni, vagy akár mondjuk úszni, úgyhogy itt a lehetőség, szerintem egyébként a mozgással tehetjük a legtöbbet az elhízás ellen, aztán ott van még a táplálkozás, úgyhogy lehet próbálkozni, kérem szépen, hogy összejöjjön a Beachbody. Egyébként a jó zenékre is mozoghattok, ezeket meg én hozom nektek itt a Sláger Pluszban. Figyeljetek csak!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kérdés.

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: A mai műszak lejárt, úgyhogy köszönöm szépen szerdán a kitartó és kitüntető figyelmeteket itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Kispénteken, csütörtökön visszatérek és várlak benneteket. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, nem sokára érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, én pedig búcsúzzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építés foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérsékletállóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új strádaszakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében. De a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Ez a Zenevonat
1: a Plusz FM-en.
0: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalán rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Babesbolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgona építéssel foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új, bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérsékletállóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Yeah!
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon! Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a szabályok, új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új stráda szakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében, de a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Babés-Bolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. Hamarosan ismét orgonaszót töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. Görögország szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segédcsomagra vonatkozó szabályokat. Ezek az országba érkező külföldi turistákra is vonatkoznak. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Szigorítja az ellenőrzéseket az Országos Növényegészségügyi Hatóság. Új eszközökkel és több mintával lépnek fel a piacokon árult zöldségek szermaradványai ellen. A hatóság célja, hogy kiszűrje a kockázatos termékeket, és visszaszorítsa a szabálytalanságokat egy olyan időszakban, amikor nő a friss zöldségek iránti kereslet. Az elmúlt évek számtalan panasza nyomán idén tavasztól az Országos Növényegészségügyi Hatóság új stratégiát vezetett be a növényi termékek hatékonyabb ellenőrzésére. Elsősorban a zöldségpiacokon, ahol eddig nagy részt hiányzott a gazdák által kínált zöldségek és gyümölcsök vizsgálata. Kiemelten ellenőrzik a spenót, a zöldhagyma és a fejes saláta esetleges szermaradványait, amelyek fokozott kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre. Hamarosan ismét orgonaszó töltheti be a nagyváradi Zion Neológ zsinagóga terét, ugyanis megkezdődött az épület orgonájának restaurálása. A Zion zsinagóga Nagyvárad egyik legjelentősebb műemléke, amelyet 1878-ban épített a neológ zsidó közösség. Az épületet már évekkel ezelőtt felújították, és ma kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Az orgona restaurálására azonban mostanáig nem került sor. A napokban leszerelték az orgona sípokat, amelyeket a Brassó megyei Szászhermányba szállítottak egy orgonaépítés foglalkozó műhelybe, ahol teljes felújításon esnek át. A restaurálás összköltsége meghaladja az 546 ezer lejt. Görögország júniustól szigorítja a gépjárművekben kötelezően tartandó első segélycsomag tartalmára vonatkozó szabályokat. A rendelet új bővített felszereltséget ír elő, amely minden közlekedőre, így az országba érkező külföldi turistákra is vonatkozik. A cél, hogy a járművekben elérhető orvosi felszerelés minősége közelítsen a professzionális sürgősségi ellátás szintjéhez. Minden elemnek jól látható CE jelöléssel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendeletnek, amely a sterilizálásra, a biztonságra és a hőmérsékletállóságra is kiterjed. A korábbi hiányos vagy általános készletek többé nem használhatók. A szabályok megszegése 30 eurós bírsággal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változnak a szabályok. Új képlet alapján kezelhetik a betegeket a magánklinikákon állami pénzből. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy idén rekordhosszúságú új autópályát adnak át, eddig egyetlen méternyit sem sikerült felavatni. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Onkológiai, szív- és érrendszeri, valamint más súlyos betegek magánklinikai kezelését is érintheti az a tervezet, amely új számítási rendszer alapján dönteni el, mikor vonhatók be magánszolgáltatók az állami finanszírozású egészségügyi programokba. A jövőben előbb azt vizsgálnak meg, hogy az állami kórházak rendelkeznek-e elegendő kapacitással a betegek ellátására, és csak hiány esetén köthetnének szerződést magánklinikákkal. Az egészségbiztosítási pénztár szerint az új rendszer célja a várakozási idő csökkentése és az ellátási hiányok pontosabb kezelése. A gyakorlatban azonban sok múlhat azon, hogy az állami kórházak milyen adatokat jelentenek a rendelkezésre álló kapacitásról. A tényleges betegellátási lehetőségeket ugyanis ezek alapján mérnék fel. Így akár megyénként is eltérhetne, hogy a betegek hozzáférhetnek-e államilag finanszírozott magánellátáshoz, vagy nem. Bár az év elején a Balozsán kormány igencsak magabiztosan hangoztatta, hogy a 2026-os évben rekordhosszúságú új gyorsforgalmi utat adnak át, az eddigi mérleg egyelőre igencsak szerény. Idén eddig konkrétan egyetlen méternyi új autópályát sem adtak át. Mindazonáltal az építők az ország számos pontján dolgoznak, és ha minden jól megy, szilveszterre akár 250 kilométernyi új strádaszakaszt is felavathatnak. Figyelembe véve a munkálatok ütemét és az építők által betartott határidőket, az Észak-Erdélyi autópálya valamivel több mint 70 kilométerrel bővülhet Bihar és Szilágy megyében. De a legnagyobb megnyitott útszakasz messze a Módvai autópálya lesz. Ott több mint 120 kilométernyi szakaszt adhatnak át. Egyre kevesebben mondják ki Romániában a boldogító igent, miközben egyre több pár dönt a kapcsolat hivatalos lezárása mellett. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint márciusban országos szinten valamivel több mint 3100 házasságkötést és több mint 2200 vállást regisztráltak. Ezek alapján minden 10 házasságra hozzávetőlegesen 7 vállás jutott. Szakértők szerint a folyamatok az elmúlt évek társadalmi változásait tükrözik. Egyre több pár halasztja el a házasságkötést, vagy teljesen lemond erről a lépésről, miközben a különvállás mind gyakrabban tekintik elfogadható megoldásnak azokban a kapcsolatokban, amelyek már nem működnek megfelelően. A szemléletmód változása, a partnerek nagyobb anyagi önállósága, valamint a személyes prioritások átalakulása egyaránt hozzájárul ahhoz a trendhez, amely a házasságok számának csökkenésében és a vállások számának növekedésében mutatkozik meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Mutat rá egy friss kutatás. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az Európai Unió háztartásainak mindössze 23,4%-ában nevelnek gyermeket, miközben a gyermektelen egyedül élő felnőttek száma drasztikus növekedést mutat. Az Eurostat jelentéséből az is kiderül, hogy Románia kettős rekordot döntött, miközben az ország az élmezőnyben van a három vagy több gyermekes családok arányát tekintve. A kiskorúak 16,4%-a olyan háztartásban él, ahol senkinek sincs munkája. A statisztikák szerint az Unióban 203 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laknak. Ezt követik a gyermektelen párok, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok. A három vagy több gyermekes nagycsaládok Írországban, Svédországban és Romániában a leggyakoribbak. A lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, minimálisra csökkenti fogyasztását, és a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot. Legalábbis ez derült ki egy a napokban közzétett kutatásból. A legnagyobb aggodalma továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. A romániaiak ugyanakkor nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. Pénzügyi stressz esetén legtöbbjük a családi és a baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a lakosság az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánják a leginkább. A magasabb iskolázottság jelentős szerepet játszik abban, hogy az emberek képesek legyenek megkülönböztetni a tényeket a manipulációtól és az álhírektől. Hangsúlyozta Veres Valér, a Bábésbolyai Tudományegyetem oktatója egy friss kutatás kapcsán. A szociológus a maszol megkeresésére kifejtette, a populista nézetek elfogadása, amelyek mögött gyakran összeesküvés elméletek és hamis információk állnak, sokkal ritkább a magasabb végzettségűek körében. A kutató szerint a hosszabb ideig tartó részvétel a formális oktatásban, illetve az iskolai szocializáció fontos szerepet játszik az összefüggések megértésében és a kritikai gondolkodás kialakulásában. Ugyanakkor úgy véli, önmagában az iskolázottság sem magyaráz meg mindent.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.